yena a itshoveke ore mpisa lema ichukukile tani nyanyana loko le iphonyokeke ponyoka ponyoka ponyoka akavoko rati hanye ponyoka akavoko ransele ponyoka akavoko ramavabji ponyoka akavoko ragome ko ponyoka